0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Országos virradó napot tartanak szombaton, még mindig sok a szabadtéri tűz. Napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demet Árdia vagyok. Országos virradó napot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes virradókat. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
3: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
2: Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalomban érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, felsétásokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Szeles hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomó

0: Napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Utakat újítanak fel Zala megyében. Évvégéig érvényesek a

0: között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Ezért arra kérnek minket, hogy segítsünk az idős hozzátartozóinknak az okmánycserében. Új személyi igazolványt a lenti, a letenyei, a zalaszentgróti, a keszthelyi, a nagykanizsai és a zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban lehet igényelni, ahová időpontfoglalás nélkül is mehetünk. 70 éves kor felett már ingyen kapnak új igazolványt az állampolgárok. Több mint 14 millió forint gyűlt össze az Aqua City-ben tartott jótékonysági családi napon. Idén összesen 43 csapat főzött, vagyis közéleti szereplők, intézmények, cégek, sportegyesületek, civil szervezetek és baráti társaságok álltak Bogrács mellé, hogy az általuk készített ételek eladásából befolyt összeggel segítsék a jótékonysági célt. A nap bevételét idén a Lakhatásért közalapítványnak ajánlották fel, akik olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat, vagy a rezsicsökkentéseiket, írja az Egerszegi Hírek. Az összegyűjtött adomány pedig a családsegítők közreműködésével jut el az érintettekhez. A jótékonysági családi napon egyébként több mint 4500 látogató volt a fürdőben, akiket élményjátékokkal, tánc és sportbemutatókkal és kézműves foglalkozásokkal is vártak. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatinidórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
1: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
0: Utak újulnak meg az országban. Idén összesen 210 helyszínen több mint 570 kilométernyi úthálózatot korszerűsítenek, ezt jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid azt közölte, hogy a fejlesztésekre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, aminek jelentős része uniós forrásokból valósul meg. Zalában 12 útszakaszt újítanak fel, egyebek mellett a Keszthelyt és Sümeget összekötő utat Zalaszántó közelében. A Zalaszentgrótot és Türjét összekötő út is új aszfaltot kap majd. Dolgoznak majd Iklót, Bördőce és Lenti Szombathelyi város része között. Emellett megújul a Keszthely állomásához vezető út elkerülő szakasza is, írja a ZAOL. A munkálatok során a legtöbb helyszínen teljes szerkezeti megerősítést végeznek a szakemberek, ami hosszú távon is sokkal biztonságosabbá és tartósabbá teszi az érintett közutakat. Véget ért a Kvártélyház nyár idei szezonja. A hétvégén tartották az utolsó előadást, az Anconai Szerelmesek című darabot láthatta a közönség. Az előadás után díjakat is átadtak. A Szalai család és a Kvártélyház Szabadtéri Színház által alapított Szalai Szidónia emlékét őrző Szidónia díjat idén két személynek ítélték oda. Az elismerést Dura Veronika és Salamon Attila vehette át, számolt be róla az Egerszegi Hírek. A Pezsgő alakításért járó Pezsgő díjat az Anconai Szerelmesek tánckara kapta, Kvártélyház junior díjban Nagy Jancsó Júlia részesült, emellett Foltányi Edinát örökös taggá választották, és Kvártélyház ösztöndíjat adtak át Várhelyi Áronnak. A Kvártélyházban egyébként ma este a Zalai Tánc Együttes produkcióját lehet megnézni. Zalában még alacsony koncentrációban van jelen a levegőben a parlagfű virágpora. Ez derül ki az időkép pollentérképéről. Ez szerint viszont a csalánfélék, a kenderfélék

0: és az ürömvirág porai közepes koncentrációban vannak a levegőben a térségben, ahol most a gombák okozzák a legtöbb tünetet az azokra érzékenyeknél. Közben a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei arra hívták fel a figyelmet, hogy a parlagfű pollen szórása folyamatosan emelkedik. A száraz meleg idő ráadásul kedvez is a gyomnövény virágporának, amit a szél egyre nagyobb területen hord majd szét. Ezért azt ajánlják a parlagfűre allergiásoknak, hogy a kellemetlen tüneteik megelőzése érdekében már most kezdjék el a gyógyszeres kezelést, vagy konzultáljanak erről a kezelőorvosukkal. Felújítási munkákat végeznek a Kis-Balaton két közkedvelt kiránduló helyénél. A Zalavár közelében lévő Mekenyei kilátó új festést kapott, a közeli Kányavári hídon pedig lecserélték az elhasználódott pallókat. Erről számolt be a közösségi oldalán a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. A posztjuk szerint a Mekenyei kilátó a Kis-Balatonház és a Kányavári sziget közötti kerékpárút közelében áll. Az építményt így nem csak a sétálók, hanem a két keréken érkezők is sokszor használják, ezért festették le. A Kányavári szigetre vezető fahíd új pallói pedig már nem voltak biztonságosak, ezért cserélték le azokat. A szakemberek szerint a két kisebb felújítás sokat számít azoknak, akik gyalog vagy kerékpárral fedeznék fel a Kis-Balaton környékét. Különleges túrára várja az érdeklődőket a Turinform iroda. Az erdő ehető és gyógyító kincseit fedezhetik fel azok, akik csatlakoznak az erdőkóstoló túrasorozat következő állomásához, amelyet szeptember 11-én tartanak. A TV-torony parkolójánál lesz a találkozási pont, innen egy 6 kilométeres erdei körtúrán vehetnek részt az érdeklődők, akik közben megismerhetik azokat a virágokat, amelyek ehetőek, és azokat a bogyókat, amelyek gyógyítanak, mindezt képzett túravezetők kalauzolásával, írja Zaol. A programon ingyen lehet részt venni, de regisztrálni kell rá a Turinform iroda elérhetőségein. Ősszel összesen 4 erdőkóstoló túrára várják majd az érdeklődőket. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma eleinte naposabb időre számíthatunk, de délután erősebben megnövekszik a felhőzet, kisebb esőre, záporra is számíthatunk. Holnap gyengén felhős, napos idő várható. A nappali maximumok a mai napon 22, holnap 27 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 16 fok lehet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok a rövid munkahét közepén, mert hogy csak három napos, és ebből ma a második kezdődött el. Augusztus 18, kedd, sok boldogságot az Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt, 10 perccel, meg Szem Levente vagyok. Ebben a fél órában Fábián Júli Zuhekörrel közös dala a Madison Avenue-é, elsőként pedig Tom Novi-é szól. Now or Never, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Ki mi szeretett volna lenni gyerekkorában? Emlékszünk? Én kettő dolog, pókember és motocross versenyző. Ma van a ne add fel nap, úgyhogy ne adjuk fel gyerekkori álmainkat, bár pókember nem lehetek, azért még a motocross összejöhet. Ha nem is versenyszinten, de egyszer mindenképpen szeretném kipróbálni, eddig még nem sikerült. Like a Child, Fábián Juli és Zuhacker közös dala folytatja a kedreggelt itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Felfrissült a reggel, és napközben is csak 22-28 fok között alakul majd a maximum. Keleten, északkeleten még lehet egy-egy zápor, zivatar, részletes időjárás jelentés és friss hírek. Pillanatokon belül rögtön fél hét. Oli Mörsz és a Dance With Me Tonight folytatja a hírek után. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Év végéig érvényesek a régi típusú személyi igazolványok. Sok pénz gyűlt össze az Aqua City-ben. Sok felé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Haladékot kaptak azok, akiknek lejárt a régi könyvformájú személyi igazolványa. Bár az okmányok augusztus 3-áig voltak érvényesek, egy jogszabálymódosítás miatt december 31-éig még használhatóak. Addig viszont minden érintettnek új igazolványt kell csináltatnia. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Ezért arra kérnek minket, hogy segítsünk az idős hozzátartozóinknak az okmánycserében. Új személyi igazolványt a lenti, a letenyei, a zalaszentgróti, a keszthelyi, a nagykanizsai és a zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban lehet igényelni, ahová időpontfoglalás nélkül is mehetünk. 70 éves kor felett már ingyen kapnak új igazolványt az állampolgárok. Több mint 14 millió forint gyűlt össze az Aqua City-ben tartott jótékonysági családi napon. Idén összesen 43 csapat főzött, vagyis közéleti szereplők, intézmények, cégek, sportegyesületek, civil szervezetek és baráti társaságok álltak bogrács mellé, hogy az általuk készített ételek eladásából befolyt összeggel segítsék a jótékonysági célt. A nap bevételét idén a Lakhatásért közalapítványnak ajánlották fel, akik olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat, vagy a rezsicsökkentéseiket, írja az Egerszegi Hírek. Az összegyűjtött adomány pedig a családsegítők közreműködésével jut el az érintettekhez. A jótékonysági családi napon egyébként több mint 4500 látogató volt a fürdőben, akiket élményjátékokkal, tánc és sportbemutatókkal és kézműves foglalkozásokkal is vártak. Ma eleinte naposabb időre számíthatunk, de délután erősebben megnövekszik a felhőzet, kisebb esőre, záporra is számíthatunk. Holnap gyengén felhős, napos idő várható. A nappali maximumok a mai napon 22, holnap 27 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 16 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 18-án kedden. Ma a nap első felében északkeleten és itt ott keleten még lehet további eső, zápor, illetve zivatar. Napközben hosszabb, rövidebb napos időszakok, gomoly felhők váltják egymást, de már csak elszórtan lehet futó zápor, zivatar. Felfrissült a reggel, 11-19 fok között van odakint, és 22-28 foknál nem lesz melegebb napközben sem. Aztán napról napra egyre melegszik az idő, holnap már 28-33, míg csütörtökön 30-35 fok közötti hőség lesz újból. Jesse J és a Domino folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, rögtön 7 óra jöjjenek a legfrissebb hírek, 08.18 a mai dátum és 2026 az évszám, akár a hírek alatt is lehet közlekedési infót küldeni, és hát rengetegen vannak a névnapos hölgyek is, az Ilonák, sok boldogságot nekik. 0620 55 55 155, ide nekem Give It To Me címmel Madonna dala is jön majd. Akár csak az LGT embertelen dala, egy 2022-es Geszti Péter, Lotfi Begi és Presser Gábor által készített feldolgozása. Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is, esztelen jó. Rövid szünet, a zenék között friss infók, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: helyszínen több mint 570 kilométernyi úthálózatot korszerűsítenek, ezt jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid azt közölte, hogy a fejlesztésekre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, aminek jelentős része uniós forrásokból valósul meg. Zalában 12 útszakaszt újítanak fel, egyebek mellett a Keszthelyt és Sümeget összekötő utat Zalaszántó közelében. A Zalaszentgrótot és Türjét összekötő út is új aszfaltot kap majd. Dolgoznak majd Iklód, Bördőce és Lenti, Lenti-Szombathelyi város része között. Emellett megújul a Keszthely állomásához vezető út elkerülő szakasza is, írja a ZAOL. A munkálatok során a legtöbb helyszínen teljes szerkezeti megerősítést végeznek a szakemberek, ami hosszú távon is sokkal biztonságosabbá és tartósabbá teszi az érintett közutakat. Véget ért a Kvártélyház nyár idei szezonja. A hétvégén tartották az utolsó előadást, az Anconai Szerelmesek című darabot láthatta a közönség. Az előadás után díjakat is átadtak. A Szalai család és a Kvártélyház szabadtéri színház által alapított Szalai Szidónia emlékét őrző Szidónia díjat idén két személynek ítélték oda. Az elismerést Dura Veronika és Salamon Attila vehette át, számolt be róla az Egerszegi Hírek. A Pezsgő alakításért járó Pezsgő díjat az Anconai Szerelmesek tánckara kapta, Kvártélyház junior díjban Nagy Jancsó Júlia részesült, emellett Foltányi Edinát örökös taggá választották, és Kvártélyház ösztöndíjat adtak át Várhelyi Áronnak. A Kvártélyházban egyébként ma este a Zalai Tánc Együttes produkcióját lehet megnézni. Ma eleinte naposabb időre számíthatunk, de délután erősebben megnövekszik a felhőzet, kisebb esőre, záporra is számíthatunk. Holnap gyengén felhős, napos idő várható. A nappali maximumok a mai napon 22, holnap 27 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 16 fok lehet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Augusztus 18, kedd, Ilonák szülinaposok, sok boldogságot minden ünnepeltnek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Skót Texas zenél, ebben az órában halljuk majd az M-People-t is. Elsőként pedig jön a Black Eyed Peas, a Don't Funk With My Heart-tal.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 18-án kedden. Ezen a napon 1949-ben Adolf Dassler, vagy becenevén Adi Dassler, bejegyeztette a vezeték és keresztnevéből alkotott Adidas márkanevet. Ilyen és ehhez hasonló érdekességek a múltból egy picit később, addig még az MP-ből mindjárt Geszti Péter, Presser Gáborral és Lotfi Begivel jön az Embertelen dal, most pedig Madonna érkezik a Give It To Me-vel a Best-en. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a rövid munkahét közepén. Háromnapos, és ma kedd van, augusztus 18-a. Jönnek a friss hírek, aztán egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Brandy and Monica, The Boy Is Mine. Szerencsére felfrissült a levegő. Ma 22-28 fok között lesz a legmelegebb pillanatokban is a maximum. Aki pedig már elindult és van közlekedési infója, az elküldheti a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kiránduló helyeket újítottak fel a Kis-Balatonnál. Erdőkóstoló túrasorozatot szervez a Turinform iroda. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felújítási munkákat végeznek a Kis-Balaton két közkedvelt kiránduló helyénél. A Zalavár közelében lévő Mekenyei kilátó új festést kapott, a közeli Kányavári hídon pedig lecserélték az elhasználódott pallókat. Erről számolt be a közösségi oldalán a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. A posztjuk szerint a Mekenyei kilátó a Kis-Balatonház és a Kányavári sziget közötti kerékpárút közelében. Az építményt így nem csak a sétálók, hanem a két keréken érkezők is sokszor használják, ezért festették le. A Kányavári szigetre vezető fahíd új pallói pedig már nem voltak biztonságosak, ezért cserélték le azokat. Különleges túrára várja az érdeklődőket a Turinform iroda. Az erdő ehető és gyógyító kincseit fedezhetik fel azok, akik csatlakoznak az erdőkóstoló túrasorozat következő állomásához, amelyet szeptember 11-én tartanak. A TV-torony parkolójánál lesz a találkozási pont, innen egy 6 kilométeres erdei körtúrán vehetnek részt az érdeklődők, akik közben megismerhetik azokat a virágokat, amelyek ehetőek, és azokat a bogyókat, amelyek gyógyítanak, mindezt képzett túravezetők kalauzolásával, írja Zaol. A programon ingyen lehet részt venni, de regisztrálni kell rá a Turinform iroda elérhetőségein. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak azt mondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre. Ma eleinte naposabb időre számíthatunk, de délután erősebben megnövekszik a felhőzet, kisebb esőre, záporra is számíthatunk. Holnap gyengén felhős, napos idő várható. A nappali maximumok a mai napon 22, holnap 27 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 16 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Look kind of familiar.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 18-án, kedden. Sok boldogságot a névnapos Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 65 éve a mai napon készült el a berlini fal, amelyet az NDK kormánya épített Nyugat-Berlin köré. Ma 90 éve született Robert Redford, amerikai színész. Láthattuk a Suttogóban és a Kémjátszmában is többek között. 74 éve szintén a mai napon született Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes, dalszövegíró. Dirty Dancing, Ghost. Pontosan 43 éve a mai napon a Városligeti Királydombon bemutatták az István a Király című magyar rockoperát. augusztus 19 megszületett Everlast, ír, amerikai rapper, énekes, dalszövegíró. A House of Pain tagja, zenéjének jellegzetessége a rap ötvözése az akusztikus rock zenével. És 1983-ban ezen a napon született Mika, angol énekes. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss közlekedési hír, majdnem 8 kilométeres a dugó az M3-ason Vásárosnamény felé, Kerekharaszt és Bag között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták. Szívderítő zene akár dugóban ücsörgéshez is. 8 után jön Salomé da Bahia. És Pixáik is a balatoni nyárral. Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155, rögtön 8 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM!
2: 88.9 Best FM!
0: A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: pénzt gyűlt össze az Aqua City-ben. Sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Haladékot kaptak azok, akiknek lejárt a régi könyvformájú személyi igazolványa. Bár az okmányok augusztus 3-áig voltak érvényesek, egy jogszabálymódosítás miatt december 31-éig még használhatóak. Addig viszont minden érintettnek új igazolványt kell csináltatnia. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Ezért arra kérnek minket, hogy segítsünk az idős hozzátartozóinknak az okmánycserében. Új személyi igazolványt a lenti, a letenyei, a zalaszentgróti, a keszthelyi, a nagykanizsai és a zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban lehet igényelni, ahová időpontfoglalás nélkül is mehetünk. 70 éves kor felett már ingyen kapnak új igazolványt az állampolgárok. Több mint 14 millió forint gyűlt össze az Aqua City-ben tartott jótékonysági családi napon. Idén összesen 43 csapat főzött, vagyis közéleti szereplők, intézmények, cégek, sportegyesületek, civil szervezetek és baráti társaságok álltak bogrács mellé, hogy az általuk készített ételek eladásából befolyt összeggel segítsék a jótékonysági célt. A nap bevételét idén a Lakhatásért közalapítványnak ajánlották fel, akik olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat, vagy a rezsicsökkentéseiket, írja az Egerszegi Hírek. Az összegyűjtött adomány pedig a családsegítők közreműködésével jut el az érintettekhez. A jótékonysági családi napon egyébként több mint 4500 látogató volt a fürdőben, akiket élményjátékokkal, tánc és sportbemutatókkal és kézműves foglalkozásokkal is vártak. Ma eleinte naposabb időre számíthatunk, de délután erősebben megnövekszik a felhőzet, kisebb esőre, záporra is számíthatunk. Holnap gyengén felhős, napos idő várható. A nappali maximumok a mai napon 22, holnap 27 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 16 fok lehet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben a fél órában az Allianz Ethnic-től vagy a Honey Beast-től mindjárt Robbie Williams is énekel a névnapos hölgyeknek, az Ilonáknak. Mindenek előtt azonban Lady Gaga jön a Paparazzival. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, kitartást a rövid munkahét közepén, augusztus 18, kedd. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Az augusztus 20-ai lezárások miatt az ilyenkor szokásosnál nagyobb a tumultus a főváros belső kerületeiben. Autópályáinkon egészen jól járható szinte minden szakasz, egyet leszámítva M3-as Vásárosnamény felé, Kerekharaszt és Bag között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták, 7-8 kilométeres dugóra kell készülni. Szaloméda Báhia folytatja a kedreggelt, egy perccel lassan 2-vel, 8:45 után itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már-már a fűtés kapcsoló után nyúltam reggel az autóban, de azért csak nem. Felfrissült, mindenhol a levegő 20 fok alatt van, még mindig egy csomó helyen az országban, napközben pedig 25 fok körül alakul a maximum. Alapvetően napos, szeles idő lesz némi gomoly felhővel. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a Backstreet Boys jön a We've Got It Going On-nal. Rögtön 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Utakat újítanak fel Zala megyében. A hétvégén tartották a Kvártéház nyár utolsó előadását. Zalában még nem kezdődött el a parlagfűszezon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Utak újulnak meg az országban. Idén összesen 210 helyszínen több mint 570 kilométernyi úthálózatot korszerűsítenek. Ezt jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid azt közölte, hogy a fejlesztésekre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, aminek jelentős része uniós forrásokból valósul meg. Zalában 12 útszakaszt újítanak fel, egyebek mellett a Keszthelyt és Sümeget összekötő utat Zalaszántó közelében. A Zalaszentgrótot és Türjét összekötő út is új aszfaltot kap majd. Dolgoznak majd Iklót, Bördőce és Lenti, Lenti-Szombathelyi város része között. Emellett megújul a Keszthely állomásához vezető út elkerülő szakasza is, írja a Zaol. A munkálatok során a legtöbb helyszínen teljes szerkezeti megerősítést végeznek a szakemberek, ami hosszú távon is sokkal biztonságosabbá és tartósabbá teszi az érintett közutakat. Véget ért a Kvártéház nyár idei szezonja. A hétvégén tartották az utolsó előadást, az Anconai Szerelmesek című darabot láthatta a közönség. Az előadás után díjakat is átadtak. A Szalai család és a Kvártéház Szabadtéri Színház által alapított Szalai Szidónia emlékét őrző Szidónia díjat idén két személynek ítélték oda. Az elismerést Dura Veronika és Salamon Attila vehette át, számolt be róla az Egerszegi Hírek. A Pezsgő alakításért járó Pezsgő díjat az Anconai Szerelmesek tánckara kapta. Kvártéház junior díjban Nagy Jancsó Júlia részesült, emellett Foltányi Edinát örökös taggá választották, és Kvártéház ösztöndíjat adtak át Várhelyi Áronnak. A Kvártéházban egyébként ma este a Zalai Tánc Együttes produkcióját lehet megnézni. Ma eleinte naposabb időre számíthatunk, de délután erősebben megnövekszik a felhőzet, kisebb esőre, záporra is számíthatunk. Holnap gyengén felhős, napos idő várható. A nappali maximumok a mai napon 22, holnap 27 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 16 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Hála a jó égnek, felfrissült mindenhol a levegő, a maximumok ma 25 fok körül lesznek, és 20 foknál nincs most melegebb az országban. Napos, szeles, délután egy kicsit gomoly felhősebb idő, csapadék nélkül. Itt telik augusztus 18-a kedd, és hát most azt látom, hogy 20-ára és 21-ére visszatér a kánikula, 34-35 fok, de aztán újból visszacsökken 30 fok környékére a napközbeni maximum, és hát nagy valószínűséggel most már kevesebb eséllyel lesznek 35 fokok. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Will Smith-től a Wild Wild West a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Továbbra is az M3-oson a legrosszabb a közlekedők helyzete ma reggel. Vásáros-Namény felé Bag és Kerekharaszt között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták. 8 kilométeres a torlódás, aki tud, kerüljön a 3-as főúton. És aki velünk tart 9 után is, az találkozhat a Bon Jovival. És itt lesz Curtis Péli Barnával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kiránduló helyeket újítottak fel a Kis-Balatonnál. Erdőkóstoló túrasorozatot szervez a Turinform iroda. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felújítási munkákat végeznek a Kis-Balaton két közkedvelt kiránduló helyénél. A Zalavár közelében lévő Mekenyei kilátó új festést kapott, a közeli Kányavári hídon pedig lecserélték az elhasználódott pallókat. Erről számolt be a közösségi oldalán a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. A posztjuk szerint a Mekenyei kilátó a Kis-Balatonház és a Kányavári sziget közötti kerékpárút közelében. Az építményt így nem csak a sétálók, hanem a két keréken érkezők is sokszor használják, ezért festették le. A Kányavári szigetre vezető fahíd új pallói pedig már nem voltak biztonságosak, ezért cserélték le azokat. Különleges túrára várja az érdeklődőket a Turinform iroda. Az erdő ehető és gyógyító kincseit fedezhetik fel azok, akik csatlakoznak az erdőkóstoló túrasorozat következő állomásához, amelyet szeptember 11-én tartanak. A tévétorony parkolójánál lesz a találkozási pont, innen egy 6 kilométeres erdei körtúrán vehetnek részt az érdeklődők, akik közben megismerhetik azokat a virágokat, amelyek ehetőek, és azokat a bogyókat, amelyek gyógyítanak, mindezt képzett túravezetők kalauzolják.

0: jelenlegi Aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre. Ma eleinte naposabb időre számíthatunk, de délután erősebben megnövekszik a felhőzet, kisebb esőre, záporra is számíthatunk. Holnap gyengén felhős, napos idő várható. A nappali maximumok a mai napon 22, holnap 27 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 16 fok lehet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És olyan ikonjai, mint a Moloko, a Bon Jovi, Ákos, a Destiny's Child, Melanie C, Whitney Houston, vagy rögtön az óra elején Christina Aguilera-ék a Can't Hold Us Down-nal. 4 perc elmúlt 9, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, Maxim Levente vagyok.

0: nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenéjék. Utunkat a 90-es és 2000-es években 1999 tájékán folytatjuk. Ekkor jelent meg a Destiny's Child, Say My Name című dala. A trió egyértelműen legnépszerűbb és mai napig is aktív tagja. Beyoncé Knowles pedig kivásárolta az LVMH luxus csoport részesedését a dédapjáról elnevezett Sir Davis whisky márkából, így most 100%-ban ő a tulajdonosa. Nem csak világhírű és sikeres popénekesnő, de úgy tűnik tudatos üzletasszony is Beyoncé Knowles.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Bon Jovi és a Have a Nice Day. Szép napot, és aki nem szeretné, hogy belerondítson egy 8 kilométeres torlódás a mai szép napjába, az az M3-ason, Vásárosnemény felé, Bagnál hajtson le, és a 3-as főúton kerüljön, ugyanis Kerekharasztig 8 kilométeren keresztül torlódik a pálya, a külső sávot lezárták, burkolatjeleket festenek. Jó utat! Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

FM, a legjobb zenék. Itt az idő, szólt a Molokó dala, The Time Is Now, és hát végre itt a jó idő, a kellemes idő, felfrissült a levegő. Ma 25 fok körül alakul a maximum, sok napsütés, délután némi gomoly felhő, enyhe szél, csapadék nélkül. Így alakul augusztus 18-a, kedd időjárása.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amikor még volt víz a Dunában, a Balatonban, a Velencei tóban, amikor még volt MTV, na ott láttam először, mert hogy videoklip formájában találkoztam a Soul to Soul Get a Life című slágerével. Azóta sok minden változott, de van, ami nem. A VIP még mindig nem találja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Év végéig érvényesek a régi típusú személyi igazolványok. Sok pénz gyűlt össze az Aqua City-ben. Sok felé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Haladékot kaptak azok, akiknek lejárt a régi könyvformájú személyi igazolványa. Bár az okmányok augusztus 3-áig voltak érvényesek, egy jogszabálymódosítás miatt december 31-éig még használhatóak. Addig viszont minden érintettnek új igazolványt kell csináltatnia. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Ezért arra kérnek minket, hogy segítsünk az idős hozzátartozóinknak az okmánycserében. Új személyi igazolványt a Lenti, a Letenyei, a Zalaszentgróti, a Keszthelyi, a Nagykanizsai és a Zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban lehet igényelni, ahová időpontfoglalás nélkül is mehetünk. 70 éves kor felett már ingyen kapnak új igazolványt az állampolgárok. Több mint 14 millió forint gyűlt össze az Aqua City-ben tartott jótékonysági családi napon. Idén összesen 43 csapat főzött, vagyis közéleti szereplők, intézmények, cégek, sportegyesületek, civil szervezetek és baráti társaságok álltak Bogrács mellé, hogy az általuk készített ételek eladásából befolyt összeggel segítsék a jótékonysági célt. A nap bevételét idén a Lakhatásért közalapítványnak ajánlották fel, akik olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat, vagy a rezsicsökkentéseiket, írja az Egerszegi Hírek. Az összegyűjtött adomány pedig a családsegítők közreműködésével jut el az érintettekhez. A jótékonysági családi napon egy

0: 27 fok körül alakulnak, éjjel minimum 16 fok lehet.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az órát a szülinapos Michael Holbrook Pennyman Jr., közismertebb nevén Mika, angol-libanoni énekes indítja. A ma 43. születésnapját ünneplő énekesen kívül hozom még a Red Hot Chili Peppers-t, jön Naughty Boy a La La La-val, itt lesz a Flip the Script és a C-Block is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 10 óra elmúlt, hello, Max M. Levente vagyok.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Kedd van, úgyhogy még több ilyen és ehhez hasonló muzsika este a Night Shift-ben. 6-kor kezd a házigazda a White Boy, 7 és 8 között pedig DJ Hangya idézi meg a 90-es és 2000-es évek funky buliait.

0: Best FM, a legjobb zenék az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek olyan korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. Átadják a gyalogosoknak például a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Bárkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a belvárosban a BKK járatai sűrűbben közlekednek. Elsősorban a metrók igénybevétele javasolt, utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább hajnali 14:30-ig járnak. Az aktuális valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/ nemzeti ünnep oldalon is lehet tájékozódni, az augusztus 20-ai programokról pedig az augusztus20.hu oldalon lehet bővebb információhoz jutni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra jönnek augusztus 18 kedd legfrissebb hírei, a délelőtt utolsó órájában pedig énekel Jennifer Lopez. És Jani Csák Veca is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hazavághatja a házi patikát a hőség, éjjel is járnak a metrók, mentesítő vonatok is lesznek a tűzijáték után. Gyilkosság majd öngyilkosság Gyoma Endrődön.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség, ha nem az előírt módon tároljuk a készítményeket, az akár egészségi kockázatot is jelenthet. Erre hívta fel a figyelmet Elkulali Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
3: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és a parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz majd elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonat és buszok indulnak az ország minden részébe. A gyanú szerint megölte lányát, majd végzett magával egy férfi Békésben, Gyoma Endrődön. A hazatérő feleség talált rájuk. Előbb 74 éves férjére a konyhában, aztán 48 éves lányukra az egyik szobában, írja a polisz.hu. A rendőrség vizsgálja a részleteket, emberölés miatt indult eljárás a tragikus ügyben. Internetes csaló verte át a brit miniszterelnököt. Andy Burnham több üzenetet is váltott valakivel, aki Donald Trump kabinetfőnökének adta ki magát. A kétoldalú kapcsolatok mellett általános világpolitikai témákról is csevegtek, aztán elköszöntek egymást.

0: A szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jön az az amerikai sztár, aki egy bő 10-15 évet letagadhatna valós életkorából. Lenny Kravitz, aki nyáron nálunk is koncertezett, The Chamber című dalával indítja el augusztus 18-a kedd délelőttjének utolsó óráját. Sok boldogságot a névnapos Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek kultikus brit zenekar az IMF érkezik. A csapat alapító tagja billentyűse Darren Derry Brownson pedig a napokban 55 éves korában itt hagyott minket. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között nekiállítunk emléket. Az Unbelievable-lel most a Besten.

0: FM, a legjobb zenék jön, az augusztus 20-ai hosszú hétvége, Budapesten pedig három ikonikus helyszínen is lehet hajnalig bulizni az ünnepen. Augusztus 19-én és 20-án a Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai. A Kossuth téren az Anima Sound System látható, hallható, mert hogy egy különleges audio-vizuális show-val készülnek, a Margit szigeten pedig a hazai könnyű zenei élet neves képviselői, köztük Déva, a Boban Markovics Orkesztár és a Quimby várják az érdeklődőket. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül dél, jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Ed Sheeran Bad Habits című slágerével indítja a Best délutánt. Jó étvágyat, lassan ebédidő. Én várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is. Itt a Besten, Maxim Levente vagyok, hello! Bad habits lead to late nights and then alone.
0: Conversations with a stranger I barely know. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hazatért a sérült zarándokok első csoportja, rászorulókhoz kerülnek a szigeten hátrahagyott sátra. Kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megérkezett haza Lengyelországba a vasárnapi busztragédia sérültjeinek első csoportja, 21-en voltak a külön repülőn, közülük már csak 5-en szorulnak kórházi ellátásra, de ők sincsenek életveszélyben. További 5 sérültért rokonaik jöttek Magyarországra és kocsival utaztak haza. Vasárnapra virradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán a zarándoklatról hazatérő autóbusz, valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr, 12-en vesztek oda a balesetben. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idén is eljuttatja a rászorulókhoz a Szigetfesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket, például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként évről évre egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és a hőség miatt egyre nehezebben találnak inni maguknak. Egy sekély tálba öntött vízzel segíthetjük őket. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallják.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát és szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
1: Más helyettet forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten. Kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt megbízójának. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Hamarosan újra melegszik az idő, mondom a részleteket. Napos és szeles idő.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, kedden is. Itt a Best FM-en én Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő néhány órát. Remek sláger kavalkád lesz a Halott pénzzel, Danny Minoggal, Michael Jacksonnal, vagy éppen a Hooligans-szel. Ecsérem pedig megnyitja is az órát, jön a Bad Habits, én pedig szép délutánt kívánok, és jó hangulatot mindenkinek mindenhová. Best FM.

0: van a szín.
1: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, napsütéses szép keddet. Ha nagyon jó a kedvük, akkor pláne maradjanak itt. Dobják fel az én kedvemet is, na jó, csak azért nem annyira jó, mert függöny mosással indítottam a napot, és kicsit elfáradtam, bevallom őszintén, mert hajnalán kezdtem, és rájöttem arra, hogy nem biztos, hogy most annyira kedvelnek a szomszédok, hogy 7 óra után beindítottam a mosógépet, de sajnos nem volt máskor rá időm, úgyhogy hát bocsánat, innen is küldök majd nekik egy-egy dalt. Remélem, hogy nem haragszom. Bár az alattam lévő lakásban meg felújítás van, és ilyen 8 óra körül nekikezdtek, szóval talán még jó vagyok. Szóval, de nem akarok ezzel fárasztani senkit, inkább szép délutánt kívánok. Szóval, ha jó a kedvük, akkor mindenképpen maradjanak itt. Ha esetleg kevésbé vagy önök is fáradtak, akkor pedig aztán nekiéreztem a legjobb zenéket, hogy az önök kedve is egy kicsit jobb legyen. A Backstreet Boys-szal szerintem már neki is mehetünk. Jön a Get Down, a Hooligans és a Királylány, most pedig PM Down viszi tovább a napot. Set a Drift on Memory Bliss. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazzunk együtt, hozom a legfrissebb útinfókat. Ha valaki pedig lát valamit, akkor megköszönöm, ha hív vagy ír. Mindjárt mondom a számot, de előtte, hogy az M3-ason a határ felé az Ecsédi pihenőhely és a Gyöngyös Nyugat csomópontnál a terelés bontása folyik. 62-es és a 70-es kilométerek között mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, ezért a lassulás, 1-2 kilométeres most a torlódás. A 61-es főúton Kaposmérő közelében pedig egy autó hajtott árokba, a 129-es kilométernél felpályás lezárás van érvényben. 0620 55 55 155, ez a számunk, itt lehet hívni, de lehet Viber üzenetet is írni, vagy SMS üzenetet is. Én mindent várok, ha látnak valamit az utakon. Előre köszönöm az információt. Egyébként Budapestről is kaptam egyet, hogy a Kőbányai út, Könyves Kálmán körút kereszteződésében is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm az infókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: United 3-an párban, higgyék el nekem, ez egy olyan dal, amit ma egész nap énekelni fognak, úgyhogy szívesen. A következő percekben friss hírek érkeznek, mert mindjárt egy óra, utána jön Paul Johnson és a Get Down, és az Airi Mafia is.
2: Volt egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változások jönnek az iskolákban, cukibögrével és extra kalóriákkal csábítják a véradókat. 4 kiló droga csomagtartóban rács mögött a sofőr. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az oktatási intézményrendszer számára is a változáskora a mostani, jelentette ki a Klebelsberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben, a vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Átvették a tiszti hivatás jelképeit, így az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot a leendő honvédtisztek. 103-an vettek részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett kinevezési ceremónián. Ünnepélyes eskütételük a hagyományoknak megfelelően holnap után Szent István napján lesz a parlament előtt a Kossuth téren. Országos véradónap lesz szombaton, ezzel is szeretnék biztosítani azt, hogy a hosszú hétvégén is legyen elég készlet a kórházakban. Az önkéntesek dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, továbbá részt vesznek egy nyereményjátékban is. Az ovs.hu oldalon megtalálják a részleteket, és időpontot is foglalhatnak maguknak. 4 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy törökszentmiklósi férfi autójában, még a múlt pénteken késő este csaptak le rá, kocsijában ücsörgött. Igazoltatták és alaposan átvizsgálták a járművet, a fiatalember nem tett vallomást. Az ügyészség szerint tartani lehet szökésétől, ráadásul további két eljárásban is gyanúsított, ezért javasolták letartóztatását, amit elrendelt a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája. Az előregedett elektromos hálózat okozhatta az erdőtüzek többségét nyáron Görögországban. A helyi tűzoltóság szakértői szerint a lestrapált vezetékek, amelyek nagyrészt nem a föld alatt, hanem légvezetékeken a föld felett futnak, egyszerűen nem bírják a terhelést. Időről időre szikráznak, ilyenkor pedig nagy a veszélye, hogy lángra lobbantják az aljnövényzetet. Előbb Krétán, aztán Atén közelében is emiatt pusztított erdőtűz a hónap elején. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Best FM a legjobb zenék. Melanie C és a Never Be The Same Again szólt itt a leges, legnagyobb kedvenceink között. 90-es, 2000-es évek, amikor még sokan mi is tinédzserek, gyerekek voltunk, és pont az ebédnél vetődött fel itt a kollégákkal az a téma és az a kérdés, hogy milyen jó érzés volt, amikor a nyári szünetben bementünk a szüleink munkahelyére. Nem mindig tudták ugye megoldani a felügyeletet, és akkor azért volt, hogy egy-egy napot bementünk a szüleink munkahelyére, vagy egyszerűen csak bementünk megnézni, hogy hol is dolgoznak a szüleink. Na, kinek milyen érzés volt? Egy kicsit gondoljunk erre vissza. Ma délután ez a nap kérdése. Erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Na, legjobb zenék pedig a folytatásban is itt szólnak a Best FM-en, úgyhogy töltsük meg együtt a délutánt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
2: Wrote a song about it, like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ágnes Vanilla most jó dalát énekeltük az előző percekben, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, aztán itt lesz velünk a Linkin Park is 2 óra után. Jön az Indian. És itt lesz Ruzsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hazavághatja a házi patikát a hőség, az MI segítségével kísérletezgetett robbanószereken egy férfi. Durván megtrollkodták a brit kormányfőt.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség, ha nem az előírt módon tároljuk a készítményeket, az akár egészségi kockázatot is jelenthet. Erre hívta fel a figyelmet Elkulali Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
3: Magasabb hőmérsékleten bizonyos bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírása. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak. Próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és a parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz majd elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonat. És buszok indulnak az ország minden részébe. Robbanó szerkezetekkel kísérletezett udvarán egy férfi, a mesterséges intelligenciát is megkérdezte, hogyan lehet házilag rakétákat, tűzi játékokat gyártani, beszerezte a kellékeket, ám nem tesztelhetett sokáig. A rendőrök meglátogatták és az összes eszközt lefoglalták. A Hajdúböszörményi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével büntető végzésben döntött az ügyben. A férfi másfél év börtönt kapott, 3 évre felfüggesztve. A végzés nem jogerős. Internetes csaló verte át a brit miniszterelnököt. Andy Burnham több üzenetet is váltott valakivel, aki Donald Trump kabinetfőnökének adta ki magát. A kétoldalú kapcsolatok mellett általános világpolitikai témákról is csevegtek, aztán elköszöntek egymástól. Miután fény derült a csalásra, a brit nagykövetség azonnal jelezte a történteket a Fehérháznak. Ma még esetleg előfordulhat egy-egy zápor, elvétve talán holnap is, északon, illetve a Dunántúlon. A folytatásban azonban napról napra melegebb lesz. Holnap 27-33, Szent István napján holnap után 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsértékek. Kevés felhőre, sok napsütésre készülhetünk, erős, néhol heves széllel. A legfrissebb előrejelzések szerint a péntek több felhőt, a hétvége száraz időt ígér hőséggel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2:05 lassan megy tovább a délután a jó hangulat, és ez a keddi nap, mert ugye most rövid hetünk van, úgyhogy szerintem egy kicsit mindenki talán jobb szellemben, vagy jobb kedvel dolgozik így kedden délután, hiszen holnap szerda, aztán ugye augusztus 20, és jöhet a hosszú hétvége. Itt pedig a legjobb zenék, úgyhogy megyek a Linkin Parkkal, Indian.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni téma az, hogy amikor a szüleink munkahelyére bementünk, mondjuk a nyári szünetben, vagy bármikor, amikor mondjuk ők később végeztek, mikor mi a suliban végeztünk, és mondjuk meglátogattuk őket a munkahelyükön, szóval akkor ez milyen érzés volt, és ki hogy érezte ott magát? Elevenítsük fel ezeket az emlékeket. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Anita azt írja, hogy az ő anyukája tanítónő, és amikor ő még óvodás volt, akkor anyukájával is sulikezdés előtt nagyon sokszor bement a suliba, együtt díszítették a kis termet, és akkor ő már nagyon-nagyon várta, hogy iskolás legyen, és nagyon-nagyon szerette ezeket a pillanatokat, olyannyira, hogy ez kicsit később is megmaradt, mert hogy ő is tanítónő lett, úgyhogy ez így a családban maradt, és ez mennyire cuki kis történet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még a hasonló élmények, mellé pedig Berecki Zoltán csodás dala, ez a Hangok bazárva itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Elég sok korlátozásra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai nemzeti ünnep és a kísérő rendezvények miatt, úgyhogy például a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a március 15-e tér között augusztus 24-ig, míg a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között augusztus 22-ig tartják zárva az autósok elől. Aztán a Műegyetem rakpartot is lezertek, a Várkert rakpartot és a Lánchíd utcát, valamint forgalmi rendváltozások lépnek életbe a budai vár területén is. A Lánchidat augusztus 15 és 21-e között kizárólag a gyalogosok használhatják, az augusztus 20-ai esti tűzijáték idején azonban teljesen lezárják majd. A Margit hídon pedig a gyalogos forgalmat tegnap óta korlátozták, az ünnep napján 17 órától pedig autóval és gyalogosan sem lehet majd áthaladni rajta. Augusztus 20-án este az Erzsébet hidat is lezárják a forgalom elől. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még akár a lezárásokkal kapcsolatban információja, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Utakat újítanak fel Zala megyében. A hétvégén tartották a Kvártéház nyár utolsó előadását. Zalában még nem kezdődött el a parlagfű szezon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Utak újulnak meg az országban. Idén összesen 210 helyszínen több mint 570 kilométernyi úthálózatot korszerűsítenek, ezt jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid azt közölte, hogy a fejlesztésekre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, aminek jelentős része uniós forrásokból valósul meg. Zalában 12 útszakaszt újítanak fel, egyebek mellett a Keszthelyt és Sümeget összekötő utat Zalaszántó közelében. A Zalaszentgrótot és Türjét összekötő út is új aszfaltot kap majd. Dolgoznak majd Iklód, Bördőce és Lenti szombathelyi város része között. Emellett megújul a Keszthely állomásához vezető út elkerülő szakasza is, írja a ZAOL. A munkálatok során a legtöbb helyszínen teljes szerkezeti megerősítést végeznek a szakemberek, ami hosszú távon is sokkal biztonságosabbá és tartósabbá teszi az érintett közutakat. Véget ért a Kvártéház nyár idei szezonja. A hétvégén tartották az utolsó előadást, az Anconai Szerelmesek című darabot láthatta a közönség. Az előadás után díjakat is átadtak. A Szalai család és a Kvártéház Szabadtéri Színház által alapított Szalai Szidónia emlékét őrző Szidónia díjat idén két személynek ítélték oda. Az elismerést Dura Veronika és Salamon Attila vehette át, számolt be róla az Egerszegi Hírek. A Pezsgő alakításért járó Pezsgő díjat az Anconai Szerelmesek tánckara kapta, Kvártéház junior díjban Nagy Jancsó Júlia részesült, emellett Foltányi Edinát örökös taggá választották, és Kvártéház ösztöndíjat adtak át Várhelyi Áronnak. A Kvártéházban egyébként ma este a Zalai Tánc Együttes produkcióját lehet megnézni. Ma eleinte naposabb időre számíthatunk, de délután erősebben megnövekszik a felhőzet, kisebb esőre, záporra is számíthatunk. Holnap gyengén felhős, napos idő várható. A nappali maximumok a mai napon 22, holnap 27 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 16 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen, és ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Béré Meddia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel, és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Dőljük hátra, innen már mi visszük a hangulatot a Best FM-en.
0: 88.9 Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A nyári hónapok egyik legbosszantóbb kellemetlensége kétségtelenül a szőnyogok megjelenése, hiszen ezek az apró vérszívók sokszor éppen akkor támadnak, amikor végre szeretnénk kielvezni a kellemes esti időjárást. Egy nyugodt vacsora a teraszon, egy pohár ital a kertben, vagy egy hosszú beszélgetés a szabadban könnyen kellemetlenné válhat, hogyha folyamatosan a zümmögő rovarokat kell kergetni, vagy a csípések miatt aggódni. A szőnyogok nem csak viszkető, kellemetlen bőr irritációt okozhat, hanem bizonyos esetekben betegségek terjesztésében is szerepet játszhatnak. Nem véletlen, hogy sokan különféle praktikákkal próbálják távol tartani őket. Vannak, akik illatos gyertyákat, illóolajokat vagy mesterséges rovarriasztókat használnak, mások pedig természetes megoldásokat keresnek a kertben és a teraszon. Egyes növények erős aromájuk miatt ugyanis olyan illóanyagokat bocsátanak ki, amelyeket a szúnyogok és más kellemetlen rovarok nem kedvelnek. Ugye a levendula, a menta vagy a citronella mellett azonban léteznek kevésbé ismert növények is, amelyek érdekes alternatívát jelenthetnek a nyári rovar invázió ellen. A kevésbé ismert ám érdekes választás a giliszta űző varádics. Ez az évelő növény élénksárga, gombszerű virágaival dekoratív látványt nyújt, miközben erőteljes fűszeres illata miatt a kert egyik természetes rovarriasztó növénye lehet. Hagyományosan több kultúrában is használták rovarok távoltartására, mivel aromás levelei és virágai olyan illatanyagokat tartalmaznak, amelyek kellemetlenek lehetnek bizonyos rovarok számára. A terasz közelében ültetve különleges hangulatot adhat a kertnek, miközben a természetes védekezés egyik eszköze lehet, tehát a növény neve giliszta űző varádics. Érdemes rákeresni. Addig pedig szóljanak a legjobb zenék itt a Besten.

0: Sziget FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Még most is tartanak a szélesítési munkák az M1-esen, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy nagyon kell figyelni az átterelési pontokban. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni még mindig a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és aki az M1-esen Hegyeshalom felé tart, készüljön arra, hogy a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Kiránduló helyeket újítottak fel a Kis-Balatonnál. Erdőkóstoló túrasorozatot szervez a Turinform iroda. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felújítási munkákat végeznek a Kis-Balaton két közkedvelt kiránduló helyénél. A Zalavár közelében lévő Mekenyei kilátó új festést kapott, a közeli Kányavári hídon pedig lecserélték az elhasználódott pallókat. Erről számolt be a közösségi oldalán a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. A posztjuk szerint a Mekenyei kilátó a Kis-Balatonház és a Kányavári sziget közötti kerékpárút közelében. Az építményt így nem csak a sétálók, hanem a két keréken érkezők is sokszor használják, ezért festették le. A Kányavári szigetre vezető fahíd új pallói pedig már nem voltak biztonságosak, ezért cserélték le azokat. Különleges túrára várja az érdeklődőket a Turinform iroda. Az erdő ehető és gyógyító kincseit fedezhetik fel azok, akik csatlakoznak az erdőkóstoló túrasorozat következő állomásához, amelyet szeptember 11-én tartanak. A tévétorony parkolójánál lesz a találkozási pont, innen egy 6 kilométeres erdei körtúrán vehetnek részt az érdeklődők, akik közben megismerhetik azokat a virágokat, amelyek ehetőek, és azokat a bogyókat, amelyek gyógyítanak, mindezt képzett túravezetők kalauzolásával, írja Zaol. A programon ingyen lehet részt venni, de regisztrálni kell rá a Turinform iroda elérhetőségein. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak azt mondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre. Ma eleinte naposabb időre számíthatunk, de délután erősebben megnövekszik a felhőzet, kisebb esőre, záporra is számíthatunk. Holnap gyengén felhős, napos idő várható. A nappali maximumok a mai napon 22, holnap 27 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 16 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
3: 88.9 Best

0: Best FM legjobb zenék. Nincs mese, mi magyarok imádjuk a görög dinnyét. Ugye tökéletes gyümölcs felismerése azonban nem mindig egyszerű feladat, és sokszor csak a felvágás pillanatában derül ki, hogy valóban sikerült-e érett, lédús példányt választani. A tapasztalt vásárlók a héj fényességéből, a dinnye súlyából és a jellegzetes kopogtatási hangból következtetnek a minőségre. Na most fontos tudni, hogy az érett dinnye nehéz, mert tele van vízzel, a héja pedig enyhén mat, nem csillogó. A mostani időszak különösen kedvez a vásárlásnak, hiszen Közép- és Dél-Európában a hőség és a bőséges termés felpörgette a forgalmat, ami az árak csökkenéséhez vezetett, és a dinnye nem csak finom, hanem kifejezetten jó áron is beszerezhető. Én kimondottan imádom. A vásárlásnál azonban fontos kérdés, hogy egész vagy előre felvágott dinnyét válaszunk, bár a feldarabolt dinnye kényelmes és csábító lehet, élelmiszer biztonsági szempontból az egész gyümölcs a jobb döntés a szakértők szerint, de miért is kell kerülnünk a darabolt dinnyét? Hát ugye a felvágott dinnyék ugyanis könnyebben szennyeződhetnek, és felszínükön megtelepedő baktériumok, köztük a szalmonella szeletelés közben ugye átkerülhetnek a gyümölcs húsára, ezért is fontos, hogy a dinnyét felvágás előtt mindig mossuk meg, még akkor is, ha a héját nem fogyasztjuk. A tiszta kés és a tiszta vágófelület alapvető feltétele annak, hogy a gyümölcs biztonságosan fogyasztható legyen, és hát dinnye, majszolgatás mellé is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en.
1: Nem

0: hiszem a mesét.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Best FM legjobb zenék. Az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé, 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal a belső sávja járható. Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es, az 56-os és a 34-es kilométer közelében kialakított átereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal a belső sávjára, de aki ezt választja, annak tudnia kell, hogy így egészen az M0-as autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Fontos lehet az is, hogy aki az 56-os kilométernél a Tatabánya Óváros csomópontban hajt fel Budapest felé, az már csak a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél tud áthajtani a szemközti oldal belső sávjára, úgyhogy aki a külső saját oldali sávot választja, az számítson rá, hogy az erős teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Ami pedig Tata térségét illeti, ott is az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Kitartást mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Év végéig érvényesek a régi típusú személyi igazolványok. Sok pénz gyűlt össze az Aqua City-ben. Sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Haladékot kaptak azok, akiknek lejárt a régi, könyvformájú személyi igazolványa. Bár az okmányok augusztus 3-áig voltak érvényesek, egy jogszabálymódosítás miatt december 31-éig még használhatóak. Addig viszont minden érintettnek új igazolványt kell csináltatnia. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Ezért arra kérnek minket, hogy segítsünk az idős hozzátartozóinknak az okmánycserében. Új személyi igazolványt a lenti, a letenyei, a zalaszentgróti, a keszthelyi, a nagykanizsai és a zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban lehet igényelni, ahová időpontfoglalás nélkül is mehetünk. 70 éves kor felett már ingyen kapnak új igazolványt az állampolgárok. Több mint 14 millió forint gyűlt össze az Aqua City-ben tartott jótékonysági családi napon. Idén összesen 43 csapat főzött, vagyis közéleti szereplők, intézmények, cégek, sportegyesületek, civil szervezetek és baráti társaságok álltak bogrács mellé, hogy az általuk készített ételek eladásából befolyt összeggel segítsék a jótékonysági célt. A nap bevételét idén a Lakhatásért közalapítványnak ajánlották fel, akik olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat, vagy a rezsicsökkentéseiket, írja az Egerszegi Hírek. Az összegyűjtött adomány pedig a családsegítők közreműködésével jut el az érintettekhez. A jótékonysági családi napon egyébként több mint 4500 látogató volt a fürdőben, akiket élményjátékokkal, tánc és sportbemutatókkal és kézműves foglalkozásokkal is vártak. Ma eleinte naposabb időre számíthatunk, de délután erősebben megnövekszik a felhőzet, kisebb esőre, záporra is számíthatunk. Holnap gyengén felhős, napos idő várható. A nappali maximumok a mai napon 22, holnap 27 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 16 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, hello, szép délután mindenkinek, ez a Best délután, itt Zalaegerszegen, a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
3: 88.9 Best

FM a legjobb zenék. Az utóbbi időben elképesztő népszerűségre tett szert a gyerekek és a fiatalok körében. A Squishy Dumpling néven ismert puha, nyomkodható, stresszoldó játék, amely formájában egy ázsiai gőzgombócot idéz. A termék eredeti márkázott változatát a nemzetközi RMS International vitte piacra, és sikerét nagy részt annak köszönheti, hogy a bambusz gőzölőre emlékeztető csomagolásával meglepetésszerű élményként és gyűjthető darabként tálalták. A gombócok virális terjedéséhez a közösségi média, különösen a TikTok és az Instagram járult hozzá leginkább. A tartalomgyártók számtalan videóban mutatták be a kicsomagolást, a játék lassú visszaformálódását és az úgynevezett ASMR élményt. Ez a hatalmas siker azonban szinte azonnal megágyazott annak is, hogy a piacon tömegesen jelennek meg az olcsó, ellenőrizhetetlen, hiányosan jelölt és kifejezetten kockázatos utángyártott változatok, amelyek miatt ma már hatósági vizsgálatok sora zajlik. A megnövekedett kereslet miatt elterjedt bizonytalan eredetű hamisítványok óriási veszélyt jelentenek a legkisebbekre, hiszen a vásárló kívülről sokszor csak a formát látja, miközben a valódi különbség az anyag összetételben és a gyártási technológiában rejlik. A fogyasztói panaszok és a területi kormányhivatalok piacfelügyeleti ellenőrzései nyomán kiderült, hogy sok hamisítványnál hiányzik a kötelező CE jelölés, valamint a gyártó vagy az importőr megnevezése. A probléma nemzetközi méretű. Az Egyesült Királyságban 2026. júniusában kötelező visszahívást rendeltek el a Squishy Dumpling termékekre, mivel a laboratóriumi vizsgálatok a megengedett határérték négyszeresét mutatták ki a rákeltő benzolból. 1500 darabot lefoglalva a kereskedőknél. Németországban, Hollandiában és Észtországban is zajlanak a vizsgálatok, a hatóságok pedig arra intik a szülőket, hogy a gyanúsan vegyszerszagú, jelöletlen játékokat azonnal vonják ki a használatból. Azért erre figyeljünk oda. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Been a long time, long time. We shouldn't have left you, without a dope beat.

0: FM a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk a délutánt. Az M3-ason például Bagg térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni, és új terelést építettek ki a Kerek-Haraszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé autózók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerek-Haraszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van. Eközben az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, úgyhogy jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, és nagyon kell figyelni, az M5-ösön több szakaszon is dolgoznak, Budapest felé például Lajos Mizsétől a 44-es Albert és a Dabas csomópontig kell számítani forgalomkorlátozásra. 0620 55 55 155, a hívható SMS és Viber számunk jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánba, én búcsúzom is, köszönöm, hogy ma is velem tartottál, Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift, pontban 6-kor, érdemes minket választani, ciao! Like a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Készül a főváros az ünnepre, nem megszokásból közlekedjünk. Több mint 100 új honvédtiszt tesz esküt. Visszaszorítaná Kína a szervezett bűnözést. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. 100 fölött az új honvéd tisztek száma, átvették a tisztijavatás jelképeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvéd tisztjelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Egy éves országos kampányt indít Kína a szervezett bűnözés visszaszorítására. Kiemelt figyelmet fordítanak az interneten terjedő új módszerekre. A hatóságok többek között az online zsarolás, az illegális hitelezés, a fenyegetés és a zaklatás ellen lépnek fel. Kiemelten kezelik az intim felvételekkel történő zsarolást, a személyes adatok jogosulatlan megszerzését, valamint a hamis fiókokkal végrehajtott, összehangolt támadásokat is. A kínai vezetés szerint a szervezett bűnözés egyre nagyobb mértékben költözik az online térbe. Tavaly ugyanakkor csaknem 13%-kal csökkent a regisztrált büntető ügyek száma az országban. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: A hétvége előtt járunk 2 nappal, aminek elvileg akkor most csütörtök meg kéne lenni, tehát mindig mondjuk, hogy minket ezek a hosszú hétvégék, ünnepnapok nem zavarnak össze, ti se zavarodjatok össze. Ha hétfő, akkor Classic House, ha szerda, akkor pop és rádiós lágerek, és ha kedd, akkor funky, 6-tól 8-ig szigorúan, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től keddi rezidensünkkel DJ Hanyával a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM.

Haladunk kifelé a nyárból, egyre többet jön velünk szembe a kérdés a profiainkon keresztül is, meg a 0625555155-ös Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik? Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe, hogy valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, a 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiainkra, Facebookon és Instagramon, és akkor, hogyha van konkrét információ, akkor mi azt ott egyből megosztjuk majd veletek természetesen, jó? Tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instagramon is.

0: percben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Gondolom a nyári szünet miatt van, hogy mindenki nagyon ráér, és mindenki tudja végtelenítve hallgatni a mixeimet a Mixcloud profilomon, aminek egyrészt nagyon örülök, másrészt hát csak magamnak csinálom a bajt, ugye, mert mindig azt mondom, hogy ha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös adag, és az 1-2 héttel ezelőtt feltöltött 5-ös adag mindegyikén már van bőven 100, sőt van amin 200-300 meghallgatás is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm egyrészt, másrészt akkor megint nálam patog a labda, rajtam van a sor, hogy megint 5-öt feltöltsek. Amíg ezt megcsinálom, addig ezt az oda feltöltött 155-öt még pörgessétek, hallgassátok bátran, mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett pedig természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem Hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best FM, a Night Shift második órájában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elrendelték az M3-as autópályán balesetet okozó lengyel buszsofőr letartóztatását. A Sziget vendéglátóhelyei jól vizsgáztak, felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egy hónapra elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatását. A tragédiában 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A bíróság szerint fennáll a szökés, illetve a bizonyítás befolyásolásának veszélye. A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondotlan okozása miatt folyik eljárás. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. A letartóztatásról szóló döntés nem jogerős. Egyre több magyar cég vár hónapokat a pénzére. Egy friss elemzés szerint tavaly minden negyedik cégnél az országos átlag több mint kétszeresét kellett várni arra, hogy a követelésekből ténylegesen pénz legyen. Miközben a vállalati árbevétel 3,5%-kal nőtt, a követelés állomány ennél gyorsabban 4,5%-kal emelkedett. Országosan átlagosan 73 nap alatt jutnak hozzá a cégek a pénzükhöz, a kisebb vállalkozásoknál azonban jóval rosszabb a helyzet. A 10 millió forint alatti árbevételű cégeknél az átlagos várakozási idő már 460 nap. Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. A rendezvény alatt csaknem 120 büfét és más vendéglátó egységet vizsgáltak meg a hatóságok. A tapasztalatok szerint a szolgáltatók jellemzően betartották a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásokat. Kisebb hiányosságokat ugyan találtak, ezeket ugyan a vállalkozások rövid időn belül kijavították. Néhány esetben nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárás is indult. A fogyasztóvédelem szerint a szervezők, a vendéglátósok és a hatóságok együttműködésének köszönhetően biztonságos körülmények között zajlott a vendéglátás a fesztiválon. Más helyett tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Sokfelé felhős lesz az ég, hajnalra viszont jelentősen kitisztul, elszórtan záporra, délnyugaton akár zivatarra is számítani lehet, miközben a szél fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet 11 és 19 fok közé csökken. A folytatásban alapvetően napos időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. Az északi és északnyugati ország részben helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország többi részén nem várható csapadék.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Bocs, sose tudom. Látok, már megvolt a általános és első osztály?
3: De nem.
2: Most
3: nem,
2: lesz?
3: Nem. Egyáltalán.
2: Egyiknél sem még?
3: Nem.
2: Mikor?
3: Hát kérlek szépen, nem most, hanem utána se. Tehát most...
2: A legnagyobb se?
3: Középső, még a legnagyobb se.
2: Teljesen abba
3: még
2: voltam,
3: csak most lesz 5 éves.
2: Én teljesen abba voltam, hogy a legnagyobb már éppen most fogja súrolni, tehát hogy egy akkor hálószél.
3: Nem, hát ugye most lesz 5 éves a Best FM, és hát ugye az indulás után született, úgyhogy...
2: Hát nem, a Best FM az már picit több.
3: Jaj, bocsánat, nem a Best FM, hanem a Best FM.
2: Jézusom, remélem a főnök nem hallgatott minket, hello!
3: A Night Shift.
2: Ezt hogy jól fogom kimagyarázni a következő meetingen, édes atya úr. De mindjárt csak arra gondoltam, hogy most már gyakorlatilag, ha eddig nem készültetek fel az általános iskolára, mi hát...
3: Na de akkor hány éves a Best FM?
2: Azt nem tudom, de hogy mi 5 évesek leszünk szeptember végén, az biztos. Nem, nem csak azt akartam mondani, hogy ha már eddig nem készültetek fel az általános iskolára, ugye még csak 2 hét múlva fog kezdődni, akkor már buktátok, mert most hát már augusztus van, most már ugye a halloweeni cuccok vannak mindenhol.
3: Ja,
2: és
3: igen,
2: még a nyárnak sincs vége!
3: Igen. Hát vicc. A színes ceruzákról már lemaradtunk.
2: Nem, van nálunk egy csomó, ha esetleg szűkébe vagytok, akkor adok. Na, hangja még egy órán keresztül a legjobb funky zenékkel, itt a Best FM a második órában a Night Shiftben, 7-8 óra között.
0: A legjobb

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Hangya.
1: Na tehát Szabi már voltál, de nyarani majd most mentem.
2: Igen. Látom, ezt
1: nagyon jó anya. Ez zseni.
2: Szabi már voltam, nyarani most megyek.
1: Igazad. Hát ez pont, ezt beszéltük viszont előbbi adáson kívül, hogyha nem lennének gyerekeim, lenne rájuk időm, ugye? De ez így egy ilyen... Hova lesz a menet?
2: Hát három határokon belül Balcsi.
1: Belföld, Balcsi. Wellness, vagy ilyen kis apartman?
2: Nem, semmi,
1: vagy
2: semmi.
1: Béretek
2: semmi.
1: Egy ilyen kis
2: ezentesen? Nem kell wellness, hát úgyis jó meleg a víz, úgyhogy...
1: Lehet triatlonozni, nem? Tehát, hogy bebiciklizel. Bebiciklizel, kúszol egy picit, az kifutsz. Igen. És ezt egy tavon belül meg tudod oldani, és egy gyönyörű. Jó van. Mennyi lesz? Egy hét? Kb.
2: Nem lesz annyi, öt nap.
1: De mindegy, akkor pont jövő héten nem leszek.
2: Igen, pont jövő héten nem leszek, úgyhogy nem is tudom, mi lesz így.
1: Hát
2: meg tudjátok oldani?
1: Valahogy megoldjuk.
2: Oké.
1: Azért lassan most már ugye 5 év, ezt beszéltük, ugye, hogy lassan 5 éves a Night Shift, úgyhogy azért talán van anyagunk, amit majd azért fogunk tudni ismételni a következő héten. De nem rohanjunk egyre előre, hát még ennek a mainak is csak a első negyedére járunk.
2: Majd hallgatlak titeket. Hát magunkat.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Jött veled szembe kis Reels, meg ilyen olyan videó a weekend koncertekről?
2: Nem. Tudsz valamit?
1: Eléggé látványos. Nagyon rendben. Egy hosszában, egy keresztben ilyen kifutó, ilyen rohadt nagy stadionokban. Valamilyen arany, ilyen, mintha ilyen öltöztető bábú lenne az ott középen, de nem tudom hány méter magas, 8-10. Brutál. Mondjuk ezt nem simán meg tudtam volna csinálni a Puskásban egyébként. Mert ugye anno az volt, hogy ő jön, turné, aztán lemondta az egész turnét, mert rájött, hogy hát amit ő kitalálta, az ezek kicsik ezek a stadionok, és aztán végül máshova elment hozzánk, nem? Szerintem simán a Puskásban meg tudtam volna
2: csinálni. Na, Metallica megoldotta, akkor szerintem
1: kétszer is. Meg hát ami még nagyon brutál volt, ugye hát a Kanye West is ebbe a kategóriába tartozik, ugye, hogy a művészetet el tudod-e vonatkoztatni a csávótól, a privát dolgaitól, de azt se láttad? A félgömb színpadot?
2: Nem, én nem tudom, mikbe vagy, de én ezekről teljesen lemaradtam.
1: Én sem tudom, hogy miért kapom ezeket, de tudod, hogy így jönnek velem szembe Instán meg Facebookon ezek a videók. Eléggé rendben van az is. Úgyhogy most egy picikért azért sajnálom, hogy a weekend az így kimaradt, vagy úgy nem jártam jobban utána.
2: Hát majd a következő weekend.
1: Hogy ez nekem már hogy hiányzott?

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na hát a Mixeid rendszeres feltöltése mellett még ez az, amivel tartozol nekem. Mivel? De ezzel csak nekem tartozol a Mixeidet, hát a rajongóidat károsítod meg, hogy nem kapnak belőle eleget. Ez a Gypsy Woman Remix. Hát ezt csak nálad hallom mindig, és nem tudom, hányszor elkértem, ezt imádom nagyon jó.
2: Nem is emlékszem, hogy kérted.
1: Hát ez a baj, látod? Hát pontosan
2: de
1: ez a baj.
2: Ő is most fellépett a Divas-ba, azt hiszem, a House Divas, a VH1-on, vagy nem tudom, hol volt egy ilyen...
1: Igen?
2: Igen.
1: Na, erre meg én maradtam le.
2: Nem is tudom, várjál, Robin S-szel.
1: Hát ez már volt egyszer.
2: Igen.
1: Egy-két évvel ezelőtt.
2: Igen.
1: Robin S...
2: Crystal Waters
1: Sissy Benistone,
2: ők hárman.
1: Ugyanaz ahogy, megint?
2: Nem, akkor arról beszélek.
1: Ja, de ez nagyon régi.
2: Nem olyan régi.
1: Két éves legalább.
2: De teljesen rendben lehozták élő.
1: Persze. Figyeljük, most csináltak valami, az viszont tavaly volt, és azt hiszem Ibizán, hol máshol, megcsinálták ezt a House Divat nagy zenekaros
2: kísérettel.
1: Na az jó volt, az eléggé az rendben volt.
2: Na jó, a zenével kapcsolatban hívjál föl.
1: Jó, rendben. Hát figyelj, nem, jövő héten nem, nyaralja.
2: Igen.
1: Mert hát ugye nem szabad reményszerűen nyaralni. Jó, és aztán figyelj, ahogy itt nézem a naptárat, tehát akkor te fogod indítani a szeptember 1.
2: Iskola kezdés.
1: Így. Feladjuk akkor majd a leckét. Jó, Hanyusz, jó pihenés nektek.
2: Köszönöm szépen.
1: Vigyázzatok magatokra, akkor szeptember 1-én várunk vissza.
2: Én is, sziasztok.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A hosszú hétvégén másképp lesznek nyitva a boltok. Változás jön az oktatásban, minden korábbinál több futó érkezik jövő hónapban a fővárosba. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az oktatási intézményrendszer számára a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebersberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki. Emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Nem érdemes csütörtökre tervezni a nagy bevásárlást. Négy napos hosszú hétvége elé nézünk. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án zárva lesznek a boltok, pénteken viszont áthelyezett pihenő nap lesz, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják az üzletek a vevőket. Augusztus 22-én, a szombati 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek és a szórakozó helyek. Az előregedett elektromos hálózat okozhatta az erdőtüzek többségét nyáron Görögországban. A helyi tűzoltóság szakértői szerint a lestrapált vezetékek nem bírják a terhelést. Időről időre szikráznak, ilyenkor pedig nagy a veszélye, hogy lángra lobbantják a kiszáradt fákat, illetve az aljnövényzetet a közelben. Előbb Krétán, aztán Atén közelében is emiatt pusztított az erdőtűz a hónap elején. Sokfelé elmaradt a karbantartás, ezért szinte időzített bombává vált az elektromos rendszer az országban. Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vizer Budapest Félmaratonra. A Budapest Sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A versenyt online közvetítésen is követhetik a szurkolók. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ugyan van még egy nap ahhoz, hogy holnap este elkezdődjön a hosszú hétvége, de hát ki vagyok én, hogy Michael Graham vitatkozzak, ha ő akarja, akkor már is indulhat a Weekend. Ezzel indul a következő óra itt a Besten, amelyben majd James Blunt, a Spice Girls, a Maroon 5, a Slamming Frogs és a Blackstreet is jön 8 és 9 óra között.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, az amerikai Voice 29. évadát Adam Levine és az ő mentorátja nyerte, úgyhogy szeptembertől a Maroon 5 énekese címvédésre készül a 30. évadban. Jön a She Will Be Loved.

Best FM a legjobb zene. Túlnyomó részt azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek. 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze, hogy a No Diggity-vel.

Best of a legjobb zenék a brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban, 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre, 2027-ben lesz majd esedék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Készül a MÁV is augusztus 20-ára. A magyar tornászok Európa legjobbjaival mérik össze erejüket. Dupla betli, kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az ország minden részébe indulnak mentesítő járatok az augusztus 20-ai fővárosi programok után. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a tűzi játékot követően este 11-től hajnali fél kettőig több helyszínen utcai programokat rendeznek Budapesten. A metrók fél háromig közlekednek, sűrűbben járnak az éjszakai buszok és a hatos villamos is. Hajnalban vonatok, buszok és hévek segítik a hazajutást, elsősorban a nagyobb vidéki városok felé. A tűzi játék után jelentő lezárások lesznek, ezért a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolják. A részletes menetrendek a MÁV csoport és a BKK felületein érhetők el. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Más helyett tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Európa-bajnokság előtt jó formában várja a magyar férfi tornász válogatott a holnap kezdődő zágrábi EB-t. Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint a gyakorlatok sokat stabilizálódtak, a csapat pedig készen áll a rajtra. A magyarok húzó embere a négyszeres EB-érmes Mészáros Krisztófer lehet, aki tavaly összetettben bronzérmet szerzett. A kapitány szerint a tornász ezúttal is Európa legjobbjai között végezhet, és többszeren is esélye lehet a döntőre. A magyar válogatott holnap az első csoportban kezdi meg a selejtezőt, a szerenkénti finálékba a legjobb 8 versenyző jut. Többfelé közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd hajnalra nagy területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton akár zivatar is kialakulhat. A szél viszont mindenütt mérséklődik. A minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Holnap sok napsütés várható gomoly felhőkkel, zápor, zivatar főként az ország északi felében fordulhat elő, máshol kicsi a csapadék esélye. Délután 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Rengeteg brit zenekart fel lehetne sorolni, akiket legalább egyszer mindenkinek látni kellene élőben koncertezés közben. Ebből a rengetegből érkezik most kettő ebben az órában. A Jamiroquai majd a Can't Hit-tel, a Depeche Mode pedig közvetlen utána hozza a Free Love-ot itt a Best FM 9 és 10 között.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol lapok is megírták, hogy végre kész van az új Jamiroquai album. Befejezték a dalok rögzítését, úgyhogy már a mastering tart. És hát remélhetőleg innen most már tényleg csak hetek kérdése, hogy az új Jamiroquai albumot hallgathassuk. Addig is egy klasszikus érkezik, a Kent Heat itt a Best FM

Best FM a legjobb zenék, simán el tudom képzelni, hogyha valaki az elmúlt 2-3 napban nem ült autóba, akkor teljesen kiment a fejébe, pont úgy, mint nekem, hogy az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt már a komplett budai és pesti alsórakpart le van zárva az autósok elől, szóval tessék kellő utakkal készülni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Több mint 100 új honvédtiszt teszi le az esküjét. A méhek szomjaznak, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 100 fölött az új honvédtisztek száma, átvették a tisztjavatás jelképeit. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvédtiszt jelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
2: Családi tragédia történt Gyoma Endrődön. Egy nő holtan találta otthonában férjét és lányát. A helyszíni szemle alapján a 74 éves férfi felesége távollétében megölte 48 éves lányukat, majd magával is végzett. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság emberölés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A hatóság vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Hoffer Dani és Császár előtt 28 év után döntött, úgyhogy ismét egyesítik erőiket, és újból összeállt az FLM. Nagyon remélem, hogy nem kell 28 évet várni majd arra, hogy az NSYNC tagja is megint egymásra találjanak. Egy NSYNC tag, Justin Timberlake jön már is a Can't Stop the Feeling-el, és aztán az FLM is jön a vadonatúj dalával.
4: Ez a Night Shift a Best

A tegnap, illetve a mai nap túlságosan hűvös volt, viszont a kánikulát sem bírják, hát azok holnap szerdán mindenféleképpen menjenek valahova outside, mert akkor nekik holnap kellemes lesz az idő. Nem lesz csapadék, és azért olyan őrítően meleg sem, 29 fokos nappali maximumra számítsatok.

Best FM, a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami elképesztően emlékezett.

0: szabad legyek.
1: Best FM a legjobb zenék, és ha már két dal ezelőtt felkelt az a nap, akkor most hagyjuk ragyogni. Bob Marley érkezik Funkstar Deluxe-szal, és a Sun is Shining a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: 57 éves a mai napon, augusztus 18-án az az úriember, akinek minden idők egyik legnagyobb stadion himnuszát köszönhetjük. Nem hiszem, hogy lenne ember, aki ülve tudna maradni a Jump Around alatt. A House of Pain énekese, frontembere, dalszerzője Eric Schroeder Everlessként érkezik ebben a mai utolsó 60 percben itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

legújabb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízig-vérig Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz, ami egyébként csak azért nem tudott felkerülni az angol lista élére, mert hogy akkor éppen Lou Bega Mambo No. 5 című dala volt a top pozícióban, ami szintén ennek a bizonyos Perez Prado

Best FM a legjobb zenék még idén év elején, január 20-a környékén egy közös Instagram posztban jelentette be Chris Brown és Usher, hogy együtt indulnak. Elvileg

Best FM a legjobb zenék, akkor a Cat kipipálva, mai Nács itt kipipálva, holnap még egy szerda, és aztán holnap este már lehet kezdeni a hosszú hétvégét. Holnap természetesen pop és rádiós lágerekkel jövünk, meg DJ Effendivel. Jön a Basement Jacks most, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Hogy ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.